0: kan?
1: Ini gumantin nyane patah genah melingihe ide sang Prabu kesarengin ide sang meragoyati waro.
0: Asyik.